0: Szia!
1: Szia!
0: Tud ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt.

Én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni. És betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

0: it. I know you want it. Can you feel it? Bass, beat, rhythm.
1: Italo Caffè. Csak ilyen szeg, csak ilyen szeg meg. A Vitamio Rádióval.

0: thing, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyanszab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészsel megsebzett bronztérdő repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.

0: Bitonki u radiju.
1: O, joc va naš. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Bitang jó rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitang jó rádiót hallgatod.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

like this.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Mr. Stuart Kershaw.

Elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, elmaradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is. A Lord legyen továbbra is veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord csátornán kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Bitang jó rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hambai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonpevényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűnös szájú rittafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rablómai néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is CJ Antoine.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.
9: Sit together on the sofa with the music way down

Kedves Bitangyó rádió hallgatók, ez itt a Lazulási, velem Szillel. Egészen 18 óráig szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédnak, a haveroknak, a barátoknak, a kollégáknak, mert kicsit bulizunk, mit szóltok hozzá?

Remélem mindenki felkészült a mai délutánon. Ha nem, akkor az, akkor magára vessen.

0: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show

Hejó, halihó, hello, bello, kedves bitangyó rádió hallgatók! Ez itt a Lazulás velem Szillel. Remélem mindenki élvezi a mai napot, mert hogy ugye kis szombat van, azaz péntek, 2026. október 2-a van. Hoppá, most jutott eszembe, hogy be kellett volna diktálnom a villanyóra állást, de jó lesz holnap is, ugye? Vagy még ma, de ma. Na jó, úgyhogy október 2-e van. Péntek, ugye? És Petra. Minden kedves Petrának nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Aztán vannak másodlagos mai névnapok. Berengár, Ős, Őrsi, Tomaj, Teofil, Tamás. Mindenkinek boldog névnapot kívánok. Füle érjen bokáig, főleg annak, akinek ma van a születésnapja, ugye? Hát, üdvözöllek, kedves Bitangyó Rádió chat falasok, ugye? A Bitangyó Rádió chat falán lévőeket üdvözlöm. Ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Itt van két robotunk, Bob és Artuditu. Aztán Bubu 81 és Bubu né, nagy puszi nektek. Csámpás Rozi, aki mindjárt érkezik. Bizony, Maskura 67. Bizony, diktált be az átkozott vizet te is majd. Nekem majd később kell. Úgyhogy nagy puszi nektek és Joe papának is, és mindenkinek is bizony. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, a társalgóban, ahol kereken 50 ember tartózkodik, és remélem mind az összes fül engem hallgat, és jót fogunk bulizni, mit szóltok hozzá, heavenösök. Nos, kérem szépen, üdvözlöm a Facebook lakókat, a külső hallgatókat, és a kedves kollégáimat is, nagy puszi nektek is. Ugye, milyen szép idő van, hétákban süt a nap itt Kőbányán, 22 fok van, de azért még mindig van a napnak ereje, amolyan vénasszonyok nyara van, de én nem bánom, remélem ti sem. Na, akkor csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá? Jön egy kis Deep Clubhouse Music, I'm Alive címmel, 2026-os felvétel, aztán Cody Failing Extend Mixben itt a Bitangyó Rádióban. Na gyerünk!

Hello, Bello, Chigus, Ironella, Chia, Sunny, Little Evil Devil, Varázsceruza, Chigus, nagy puszi fahékának is, és minden heaven lakóinak.

igazán szexi hölgy. Cody Falling.

Nos kérem, szépen gondoskodok arról, hogy el ne csukladjatok, ugye? Itt az ideje egy jó kis kávézásnak, egy espresso macchiatót hozok nektek, kedves hallgatók. Lea Moore az előadó, úgyhogy mindenkinek egy jó kis kávé.

Hát kedves író, én csaj vagyok, csak ugye meg vagyok fázva, és azért ilyen a hangom, de megnyugtatlak, hogy izzig-vérig nő vagyok. Kívül belül.

Na, akkor nézzünk a pohár fenekére, mit rejt az a pohár, ugye, ugye? Egy kis, jó kis kávét.

Azt hallottam, hogy a török kávé a legerősebb kávé a világon. Hát azért én megkóstolnám, lehet, hogy a falnak mennék tőle, hát ki tudja?

Minden esetre, ha egyszer eljutok Törökországba, az első utam egy kávézó lesz, feltétlenül, és egy espresso macchiatót fogok inni. Azt mondja Meli egy, hogy nem szereti, mert hogy tele van zaccal. Akkor ezek szerint te már ittál török kávét.

Hát akkor az már nem is kávé, kérlek szépen. Jó, hogy nem azt mondod, hogy a földet. Rakjam meg a földet, és azt főzzem le.

0: Hát bocsi, hogy végig pofáztam a zenét. Na de ez ilyen, én nagyon kíváncsi embertípus vagyok. Igen, én még nem ittam török kávét, és azt írta Hava, hogy kétszer főzzem le. De nem főzőbe, hanem akkor mibe főzzem le? Kancsóba főzik, vagyis forrázzak le. Aha! Hát én olyat nem fogok inni. Már el is ment a kedvem tőle, megsugom nektek. Minden esetre üdvözlöm azokat, akik most kapcsolták be a Bitangyó rádiót. Hát kérem szépen, a kávézásról beszélgettünk, mert hogy olyan zene szólt, Espresso Macchiato, Leon Moore a szerző. Úgyhogy hát kávézás, a magyarok nagyon-nagyon szeretnek kávézni. Én azt gondolom, és bizony azt is vettem észre, hogy kávé nagyhatalom vagyunk. Nos, de azért a teát is szeretjük mindenbe, ami ugye felélénk itt. Főleg az energiaital, ugye? Megiszol kettőt, aztán már plafonom vagy. Vagy nem tudom. Na mindegy. A következő egy kis műsor ajánló nektek, kedves hallgatók. Pinocchio fog érkezni majd 18 órától 20 óráig. Péntek esti meg a partiába. Aztán az van kiírva, ami nekem is új, hogy 20 órától 21 óráig teszt jellegű adás ismétlés, hangteszt, technikai ellenőrzés, próba, adás. Hát ez nem tudom mit takar, aki majd hallgatja, az majd megtudja minden esetre. Nos, kérem szépen, haladjunk is tovább a zenékkel, mit szóltok hozzá? Majosra Chaos előadó érkezik, egy originál mixel, amit éppen nem bírtam kimondani, ugye? Aztán Liberta, a dal címe, az előadó Leonidas. Figyelj, fülej!
1: They told me to control myself. Why? Welcome to my chaos.

Hát kedves hava, kell vennem jazznát, vagy mi az, nem tudom, hogy hívják. Figyelj, szerintem egyszerű, ha elmegyek törökbe, és ott iszok egy török kávét.

0: Wait, did you hear that? That's not the music. That's me. And I'm not done yet.
1: Tehát, ha valaki akar tőlem valamit, az egy kávéval simán el tud csábítani.

0: Nos, hát a mai délután is lazák vagyunk, mint a rigalánc, ugye? Hát én már olyan laza vagyok, hogy majd szétesek, de nem, csak viccelek. Szóval, remélem mindenki jól érzi magát. Itt a hétvége, szép idő lesz, szépen fog sütni a napocska, és nem hiába ez a vénasszonyok nyara. Remélem holnap az összes vénasszony kin lesz az utcán, meg az udvaron. Jaj, de jókat kívánok én, Úr Isten! Worth it.
1: Capotto vuoto.
0: Libertà, Leonidas.
1: Perduti nella nebbia. Una porta ancora aperta. Dove sei?

0: rompi il silenzio.
1: A bizonyén is tervezem, hogy mire öreg néne leszek, a kapum elé csináltatok egy padot, amit nem lehet kiszedni, és ott fogom sasolni, hogy mi történik egész nap. Hát a nagyanyám volt ilyen, megsugom nektek, fekendővel a fejébe, egész nap kint ült, lógott a padon.

Esküszöm nektek, többet tudott, mint ami ment a híradóba. Olyanokat elmesélt nekem is, amiről nem is tudtam. Meg nem is ismertem az illetőt, szóval nagyon kemény dolgok ezek.

Azt írja Meli egy, hogy esik, egyik meg lesi, mikor lépek ki az ajtón, szemközti szomszédnéni. Hát figyelj, lehet, hogy annyira egyedül van az néni, vagy éppen hiányzik neki az impulzus a külső világból, hogy vágyik arra, hogy téged lásson, hogy te mit csinálsz. Ki tudja, milyenek leszünk mi is, ugye, vénasszonyokként. Hát, a jövő az, nem tudhatjuk, hogy milyen a jövő, de ha én öregasszony leszek, én becsukok mindent.

Jön egy érdekes felvétel, Melanie C. Unturned to You, Sardikán 2026 progresszív remixben, itt a Bitangyó Rádióban, és nem fogok belepofázni, ígérem. Nagy puszi, Julcsi!

Hát kedves Maskora, nálam holnap nem lesz semmiféle főzés, és szerintem vasárnap sem, mert szét lesz kapva a fürdőszobám, már elkezdték szétkapni, úgyhogy de itt is hagytak vele, úgyhogy reggel 8 órától fürdőszoba felújítás lesz nálam.

Hey-ho, hali-ho, ez itt a Bütangyó Rádió, és lazulunk ezerrel. 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a péntek esti megaparti. Aztán 20 órától lesz egy teszt jellegű adás, ismétlés, hangteszt, technikai ellenőrzés, próbaadás. Hogy ez mit akar, ezt még én sem tudom, mert nem lettem tájékoztatva úgy Isten igazándiból. Hát mindegy, valami biztos fog szólni nektek este. Kedves hallgatók, rejtély, hogy mi fog szólni, ugye? Hát kérem szépen, nálam az biztos, hogy jön Pink egyik remix dala, egy jó kis Amis bootleg, aztán érkezik Miss Jane is, Jane, nem a Tarzan Jane-je, hanem It's a Rainy Day.

Hejhó, halihó, hello, belló, belló, belló. Kedves Kata, üdvözöllek téged is, ha már így leléptél szó nélkül, de úgy is tudom, hogy visszatérsz, mert majd jön Pinokkió, ugye egy óra múlva érkezik majd péntek estén meg a Parti című műsorával. Bizony, bizony. Úgyhogy itt a hétvége. A hétvégén nem tudom, hogy kik lesznek, mindjárt meglesem nektek, kedves hallgatók. A hétvégével kapcsolatban, wow, hát kérem szépen, harmadika, szombat, 12 órától 14 óráig MC Csaba fog majd érkezni, aztán 16 órától 18 óráig Gab Ellen, aztán 18 órától 20 óráig Wolf, aztán hajaj, 20 órától 22 óráig tök szár. Úgyhogy lesznek kollégák, akik biztos vagyok benne, hogy jó kis műsort raknak majd össze hétvégére, és hát vasárnap is már egészen reggel 8 órától lesz adás, méghozzá Jetskivel 8 órától 10 óráig, aztán 10 órától 12 óráig Little Lion, és 14 órától 16 óráig MC Csaba, 16 órától 18 óráig G. Belen, és 18 órától 20 óráig kedves Wolf. Úgyhogy a hétvégén nagyon sok adásunk lesz, élő adás. Gyertek, várunk benneteket ide a chatfalra, ami úgy szól, hogy bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Nos, most, hogy elhadartam, hogy mik lesznek, mik várhatóak, ugye? Jön egy bomba nő, Miley Cyrus, legújabb zenéje, Red Lights, a dal címe. Aztán van egy olyan is, hogy No Name, hát figyelj, fülej.

Én az életemre esküszöm, hogy fingom nincs, hogy mi ez a zene, mert hogy no name. De olyan jól szólt, és elmondom, akkor elhozom.

Non avevo solo un ultranet.

Remélem, hogy ez a verzió is tetszett nektek, kedves hallgatók, mert hogy ebből nekem annyi verzió van, mint a bánat. És hát ugye nem volt odaírva, az volt odaírva, hogy no name, hát ugye van ilyen. Na de érkezik Soren. Me and You a dal címe, fogadjátok sok szeretettel.

Nem állunk meg. Valójában olyan dal érkezik, akiknek nagy kedvencük lehet ez a dal. Disturbed Afro House remixben. Méghozzá Sound of Silence.

Halli-hó, ez itt a Bitangyó Rádió, remélem mindenki jól érzi magát. Ha nem, akkor majd fogja. Aki nem, az vessen magára, szoktam mondani, ugye? Hát hozok egy nem mindennapi zenét, képzeljétek el, úgy találtam. Valahala Echo és Ingrid közös love duettje érkezik. Will Want For You a dal címe. Aztán egy kis meglepetéssel is készültem számotokra a mai délutánra. Egy erotik megamixet fogok hozni, tolni nektek. Figyelj, fülelj!

Hát kérem szépen, kedden tervezek kívánság műsor 16 órától, úgyhogy tartogassátok a dalkéréseiteket kedd 16 órára. Kedves híró, remélem így lehet téged nevezni, híró vagy, ha híró, híró, nekem híró vagy, és az is maradsz. Szóval kedden, oké, hát sajnálom.

Helyhó, halli, hó, ez itt a Bitangyó Rádió. Hát Meli egy szegénynek le kellett halkítani a rádiót, mert a csaj annyira hangosan nyögött. Hát szegény szomszédok, hát figyelj, én szarni szoktam a szomszédokra konkrétan. Igazándiból nem baj az, ha begerjednek, ugye? Legalább történik is valami. Hát ilyen ez. Ugye hétvége van, én is vesztemet érzem mostanában, főleg a hétvégeken, mert tudom azt, hogy pihenhetek, hát ez az, hogy holnap nem pihenhetek, bakker. Szóval lesz dolog ezerrel. Nem is tudom, hogy hogyan csináljam, majd úgy csinálom, hogy más is jobban férjen hozzá, szerintem. Minden esetre, akinek van fülese, az most feltétlenül vegye fel a fülére, mert hogy 8D-s audio zenét fogok lejátszani. Evans Case-től a My Immortal című zenét, és jön egy kis újdonság is, bizony-bizony, rock stílusban majd egy tök jó magyar zene, nem fogom elárulni, meg fogtok lepődni mindannyian. Figyelj, fülej!

most, hogy itt voltak a Depeche Mode fiúk, érkeznek a csajok. Lady Gaga és Pink Beautiful Away 2026-os felvétel, vadi új zene, úgyhogy küldöm mindenkinek.

0: to ourselves.
1: Ez a Bitangyú Rádió.
2: Hey-ho, hali-ho, aki bújta, aki nem, ez még mindig a lazulási velem Szillel. És ne felejtjétek el, 18 órától érkezik Pinocchio és a péntek esti megaparti. Aztán 20 órától 21 óráig egy tesz jellegű adás, ismétlés. Tartsatok velünk itt a Bitangyú Rádióban. Ami zenék érkeznek még, ugye, hát már nem sokáig vagyok sajnos veletek, de ne felejtjétek el, hétfőn érkezem este 8 órától, még hozzá Rock Villámmal. Image Dragon érkezik, és Ragabon Man Purp, micsoda? Purpose a zene címe. Nagyon jól fog szólni, garantálom. Aztán Michael Bennett is belibben, Lord I Am Tried, itt a Bitangyú Rádióban.

Én ezzel a jó kis Michael Bennett dallal köszönnék el tőletek. Én várok mindenkit sok szeretettel hétfő este 8 órától a Rockvilám című műsorommal. Ne feledjétek el, várok mindenkit. Nagyon jó kis rockzenéket fogok hozni, remélem. De ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és a péntek esti megaparti, úgyhogy tartsatok vele. Én mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok. Szia voltam, hello, hello!

Nem itt ez a dal, mit mondja a rádióban? És nézd, levegőben már minden kéz, bulizik most mind az öt földrész. Hello, hello!

0: hát repít ez a dal. De még mennyire? Szárnyakat adunk vágyainak. Mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

0: és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót.
1: Ja, hát kemény fából faragták a csávót.
0: A csajok sikítanak a gyönyörtől, és kiesen sutt.
2: Ó, anyám!
0: Még!

0: Nem, Kata, nem lesz ma semmi.
1: Ő az olasz csikó.
0: Ma húsvéti tojás lesz.
1: Ki jó?
0: Pontosan húsvéti tojás festés.
1: Szóval szedte, időt nem sajnálva, nektek rendezgette. Fehez retro, eurodance, meg minden, ami fasza. Dőj hátra, élvez, és legyél nagyon-nagyon laza. Na csak.
0: Hát, dőj hátra, és legyél laza.

0: 2026. Az bizony, halljátok, 6. Az idegekre biztos. Azt mondja Zoika. Thank you very, very, very well.
1: Take a journey. Back in
0: take a journey back in time.
1: A liberation.

0: Ugye, kérem szépen, jó munkahoz kell az előjáték. Hát most azt kérem szépen. Na az édesem. Előjátszunk.
1: I'll design the perfect wooden shoe.

0: Hát, hello!
1: Kőbányán dolgozom.
0: Ott bizony.
1: A munkától undorod.
0: Hát, de mennyire?
1: Ha valaki tud
0: olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát, de ne

0: Hát el bizonya.
1: Volt kedvem ott maradni.
0: Hello, hello, hölgyek, urak!
1: Nekem.
0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Jól, nagyon hamar.
0: Elfáradom.
1: Hey, hello.
0: Béla vagyok.

0: Nem kell dolgozni, igaz kisegér?
1: Ne felejtsen el szólni!
0: Hát bubukám! De 26, kérem szépen, beleléptünk, basszus, bele a szarba. Akarom mondani pontosabban, október hónapjába. Hiszen október, az első ber. Ugye, hiszen a szeptember is ber volt, akárcsak az október, november, december. Rossz szóval, kérem szépen. Október másodika van. Hát az dolgozzon a fene.
1: Inkább a kocsmába megyek.
0: Hát, hölgyes uraim, irány a kocsma.
1: Béla vagyok.
0: Hát, hello. Hello, hello. Pitangyó rádió.
1: A munkától undorodom.
0: Kezdjék a műsor.
1: Aki tud, olyan munkahelyet.
0: Ahol nem kell dolgozni.
1: Ne felejtsen el szólni.
0: Szóval 2026. Október másodika van, péntek. És a péntek 18 óra. Akkor bizony, kérem szépen, útjára indul a péntek esti megaparti. Igaz, Kata? Mert bizony, bizony nem illik lemaradni. Mert aki lemarad, az bizony kimarad egy jó buliból. Pitangyó Rádió.
2: Gondolkodjunk. Toljuk arrébb a kocsmát.
3: Hát kerünk, kerünk.

0: hogy meddig kell tolni! Figyeljetek csak!
1: Figyelj, kisegér, ne tud annyira erősen, mert még megint rácseszünk.
0: Ez a jel!
1: Ne toljuk túl, Béláim!
0: Na most, Béláim!
1: Na most, Béláim! Minden bele! Mindenki tolja! Gyerünk, babám, tolja te is, ne sumákolj!
2: Sind verrückt, wie der Akkord hat so weg, Mann.
0: Álljunk meg, Béláim, álljunk
1: na,
0: meg!
1: Na basszus, Kata megtóta!
0: Kell még tolni! Álljunk meg!
1: Azt eltóta. A kis ottentotta.
0: Rátoltuk a kabát!
1: Hú, basszus!
0: Rátolt!
1: Akkor tolhatjuk vissza!
0: Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát!
1: Na basszus, ezt túltoltuk!
0: Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk!
1: Hát kérem szépen, basszus kusfa, műsor elején túltoltuk, rátoltuk. Hát a rátolti legények, kérem szépen, a Vitangyó Rádióban. Mielőtt bárki azt írja, hogy elfelejtem ezt a nótát, azoknak csalódást kell okozzak, hiszen nem felejtem ezt a nótát. Overdrive! Offenbach! Igaz, édesem? A kocsiban is ez szól. Lose control. Offenbach. It's an overdrive.

Szakaszt, ugye 2026-ot írunk, ugye mondtam, hogy október 2-a péntek van, ugye ez itt a péntek este, meg a parti. Benne a fafejű Pinocchio, ugye egészen 20-ra, aztán például, ugye 20 órától pedig ismétlés lesz majd ugye 1 órában, ugye hiszen csütörtökön a reggel volt egy műsor 8 órától, bár szerintem sokan nem hallgattatok a műsort, ezért most a büntetésből még egyszer megismétlem nektek a műsort, ugye, és igen, kérlek szépen mindenkit, hogy véleményezze a műsort, mert egy teszt jellegű adásnak lehet egyébként fültani, ugye este 20 órától, szóval tessék figyelni a műsort, tessék hozzászólni. Akár tetszik, akár nem. Várom mind a pozitív, mindig a negatív véleményeket. Tehát 20 órától maradunk még ugye 1 órában.

Érkezik egy dal, úgymond köztkívánatra. Kicsi fiam, ugye lelkemre kötött, hogy már pedig ezt a dalt ma játszanom kell, ha törik, ha szakad. Ő Ryan Perez is a Dolce Vita, a Bitang Rádióban.

Szakértő, aki teheti, maradjon, úgy kérem szépen egy 8 órától tovább ugye velünk. Ez egy igencsak, szerintem a szórakoztató műsornak lehettek egyébként fültanúi. És bizony-bizony várom mindenki független véleményét. Akár a weboldalon keresztül lehet nekem üzenni, ugye? I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. Ugye a weboldal jobb sarkában üzenj az adásba. Azt én meg fogom kapni. Akár a chatfalon, akár pedig ugye PM-ben is lehet neki virogatni. Hogy kinek mi lesz a véleménye az utánam levő műsorról, ami egy órás hosszában kerül ugye leforgatásra majd. Tehát utánam 10-20-30 hülye. Itt mindenki hülye. Itt bizony mindenki az. Na szóval tehát 20 órától egy teszt jellegű adása a hallgatóknak.

Tangeradio.com. Na, szegény fiam biztos most elszígye a seggemet. És kifázom a nótáját. Babám megjött már a boltból. Kaptál mindent, egy csirkét, mellett...

Szakrendi szépen csomagként kaptam ezt a felvételt, hogy azt mondta a fiam, hogy ennélkül ma nem merjek ugye lemenni holnap hozzájuk, ugye, mert hiszen holnap ugye vendégség vagyok hivatalos, ugye? És hát ugye ezt a nótát ugye lelkemre kötött, hogy ezt le kell, hogy játszam. Ryan Paris és a Dolce Vita, és az édes élet kerül szépen a Pitangyó Rádióban. Na, kérem szépen egy kis érzés Pitangyó Rádióban. Hát akkor kérem szépen csapjunk bele a közepébe. Bum bum. Egy kézi muzsika. Bum bum bum. Ez a dance floor. This is the Pitangyó Radio Station. Hello Wolfie. Hű, Kata, itt a kedvelted.

éppen velünk háttérben a legszebbik, menjen ugye a Katica is. Akkor nézzünk közül, és a chat falon, kérem szépen, bitangyoradio.com, ugye velünk vannak, kérem szépen, a robotaink, ugye van egy intelligensünk, ugye ő Bobby. Ugye ezt mondtam, hogy ő nem Ewing. Bum, bum! Itt van R2-D2. Itt van Bíborka. Itt van szép erdélyből Bubu barátom. Átérben kedvesen Melinda. Itt van Csámpás Rozi. Itt van a tekergő Katta. Itt van a háttérben valahol Pista 67. Itt van az még mindig éhező, kérem szépen a szürke kisegér. Itt van az én kis betegem. Az egyetlenem, kérem szépen a Zorkám. Hölgyeim és uraim, elő a sajtokkal! Ne sporoljatok, legyen benne pápuszta is!

Ugye volt nekünk tervezett születésnaposunk, ugye, aki ugye most nincs itt, ezért nagyon fogom vágni egyébként, hogy ő nem más, mint a Dutyi Dili barátom. Hát kedves Dutyi Dili barátom, ugye happy birthday, ugye így utólag is, hiszen bár több is megköszöntöttünk kedvesemmel. De azért azt megteszem, hogy egy mikrofonon keresztül is neked, tehát happy birthday, kedves Dutyi Dili!

0: Egy viszonylag sok port kavart felvétel egyébként. Hisz, hogy ez egy igazából egy AI által generált zene állítólag. Hát ez is mondhatom, hogy kérem szépen ez a jövőkép. Hát ki tudja, kérem szépen. Egy biztos, ez a Pitangyó Rádió. És hát uraim, azért szerintem nekünk azért van egy igazságunk.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azokra műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tud?
0: Hát ez az.
1: Hogy?
0: Igaz, bubukám?
2: Techno.
0: Akkor a férfi ember hogy tudnak nekem szépen a nők kedvére tenni, ha jó Isten nem tud ugye velük megbirkózni? Techno. Egy nagy sikerű film, és ez a tartozó nagy sikerű betétdal.
2: Emergency.
0: Emergency. A csapat neve United Six. És ez már a film címmel megegyező dal cím, ami persze nem más, mint a Das Boot. United Six.
2: Maximum velocity.

Ugye sajnos, hogy nálunk ugye rádiós Berkekben is bizony-bizony tarol a járvány, hiszen ugye elérte Szilt, ugye elérte Géberent is. Jó nap, ugye lesz szép számmal ugye műsorunk, egész délután szinte megállás nélkül. Ugye reggel ugye érkezik, majd, tehát nem reggel, hanem pontosan 11 órát, hogy érkezik majd egészen pontosan 1 órában délig a napi rockóra, kérem szépen a Bitangő Rádióban, aztán pedig ugye déltől megindul az élőadás MC Csabával egészen 2 óráig.

Szóval déltől egészen egy kettik, tehát hogy MC Csaba és a Music Mix Box a Bitang Rádióban. Utána el lehet menni kicsikét ugye majd ebédelni, aztán érkezik majd ugye hozzátok, hogyha minden igaz is. Kábel is jobban érzi magát, akkor ugye érkezik majd ugye hozzátok 16 órától 18 óráig, tehát érkezik Gébelen. Őt követi majd kérem szépen esti járatával Wolfi, 18-tól 20-ig, tehát ugye esti járat Wolfival. Majd pedig ugye 20 órától a szokásos időben érkezik majd a Tökszár hozzátok. Egészen 22-ig, tehát ugye kérem szépen, tehát holnap Rockkora 11-től 12-ig, MC Csaba 12-től 14 óráig, 16-tól 18-ig Gébelen, 18-tól 20-ig esti járat Wolfival, majd pedig ugye 20-tól 22-ig Tökszár.

0: Techno.
1: Maximum velocity.
0: Techno.
1: Dash forward.
0: Egy nagy sikerű film, nagy sikerű betétdala, tehát az elmúlt néhány percben a Tangi Rádióban. United Six és a Das Boot. Ha már ugye filmeknél járunk, akkor időzzünk el még egy felvétel elég egy filmzenénél, annak is pontosabban egy átiratánál. Idősebb korosztály. Szerintem mindenki ismerni fogja. Horst Tapper.

ki ez? Hűcsúból érkezem a felügyelő. Na figyelj, édesem! Ugye nem kalambó? Ki ő?

jó volt, biztos, hogy kigugliztad. Kisezem osztad. Így igaz, Csámpás ező nem más, mint Horst Tapper, vagyis egy Derik felügyelő. És a nagysikerű tévésorozat, kérem szépen, fantasztikus filmzenéje. Egy kicsikét megteknosít a 92-ből.

Igen, igen, egy klasszikus tévésorozat, kérem szépen, a Magyar TV-ben is futott. Horst Tapper főszereplésével a Derik felügyelő. Ha jól emlékszem, talán minden vasárnap volt talán a tévében. Bizony-bizony ott ültök a tévé előtt. Akárcsak Kalambónál. Igyekeztünk megfejteni. Megfejtetetlent. És akkor jött Derik, és megoldotta az egyenletet. Egy gyilkos, egy halott, akkor bizony van egy elkövető is.

0: Bizony, bizony, hogy 92-ben nyerünk azok a csodás, egy 90-es évek, azt is mondhatnám a Bitangyó Rádióban. Mert egy rádió, igaz, Wolfi, határok nélkül. Benne a péntek este meg a parti. Hát ugye, ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

James Brown is dead. Harry Styles. Igazófika, vagy egy sláger és előadó.

Szóval kérem szépen bitangyorradio.com, benne a fafejű pilók, és persze benne kérem szépen a péntek este, meg a part egészen 20 óráig. Azt a pedig, hogy mondottam, hogy a 20 órától érkezik egy teszti jellegű adás. Vigyétek, osszátok a tiétek. Nektek készült.

Hát hello, kedves Maskú! Üdv, háttérben hallgatod a Joe papának is, aki éppenséggel ugye remélhetőleg még gyógyulgat. Ápolgasd. Egy kicsit a sodrófával, jobbról, egy kicsit balról. Mert bizony, ez a bitangja, rádok nem szépen, benne pedig az álmok, és az álmok nem szépen, és alakozok neki is a szigete. Jaj, hát gyertek, akkor álmodozzunk együtt. Na gyere, életem! Álmodjuk együtt ezt a világot. Az álmok szigete. Island of Dreams. Experience. Oh, dreams. Experience.

egyik kellemes muzsika 90-es évekből, Experience és az Island of Dreams, az Álmok szigete, a Pitangő Rádióban. Kinek mi az Álmok szigete? Don't give up! Hát ne add fel az álmaidat! Tessék küzdeni az álmaidért!

Jól kedves Kiti, szép Erdélyből. Van itt egy erdélyi kérem szépen, még hozzá Bubu barátunk. Ő is szintén szép Erdélyből származik. Hát a Bubukam, egyszer megyünk ám hozzátok a Zorkámmal. Úgy készüljetek. Még nem voltunk.

Hallod, bubukám? Menjünk, amelyet hozottak majd az orkámmal. Lakóautóval, utánfutóval, mindenestől. Kutyástól, macskástól. Igaz, babám? Szerencséd. Akkor készülj föl rá!

igent kaptál. 1999, kérem szépen, Experience és egy fantasztikus muzsika, Island of Dreams. Az álmok szigetén jártunk az elmúlt néhány percben. Hát kinek mi az álmok szigete? Hát kérem szépen, nekem ugye van sok, én ugye én voltam már, ugye Maldivon voltam, Jamaikán voltam, Brazíliában, már mindenhol is voltam, basszus kulcs, bár azért még nem voltam Erdélyben például. Bubukám, nem voltam Erdélyben. Na, kisegér! Das Modul, a Bitang Rádióban. Hát ébreszt Magyarország! Ébreszt magyarok a nagyvilágban! Ébredjék álmából a világ! Robi, Roboter! No sleep to Brooklyn. Das Modul.

most igyekezz az észre, mondom, 20 órától lesz egy fantasztikus adás egy órában. Ajánlom figyelve mindenkinek! Tehát 20 órától a Bitangyó Rádió műsorában.

Robbie Roboter. Van ám tempó, hölgyek, urak!

Pittangyoradio.com. Ben a DAS modul felvétele és a Robi Roboter. Hölgyeim és uraim, most pedig irány, kérem szépen, egészen pontosan Hollandia. Black and white. Szóval Hollandiában járunk. Egy nagy kedvencem. Eurodance formáció. Two Brothers on the Fourth Floor. Két testvér. A negyedik emeletről. Two Brothers on the Fourth Floor. És sem vagy egyedül. Én szerintem Bitangyó Rádió. Never Alone.

0: Never Alone, vagyis sosem vagy egyedül, hiszen itt a Bitangyarádok, nem szépen a nap 21 órájában elérhetőek vagyunk. Zenélünk, zenélünk, hiszen zene az életünk. Bitangyarádió.com. Ugye péntekről lévő szó, hogy ez itt a péntek este, meg a parti bármennyire hihetetlen. Először a műsor cím, persze, hogy péntek este, hiszen nem lehet, hogy csütörtöki, hiszen a péntek van, akkor csak pénteki lehet. No, köszönöm szépen bitangyoradio.com, vagy egy mondanagy a tanult kollégám bitangyoradio.com. Hát kedves Formula van rajongók, hát persze, hogy van, hogy ne volna.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Fritz Schumacher.
1: Ez a Bitangyó Rádió.
2: Mi történik még itt, kérem szépen? Mi történik itt még?
1: DJ Visage.

Hát Bubukám, te ugye mint Forma 1 rajongó, neked ezt tudnod kell. DJ Visage.

0: Mondják kérem szépen, egy biztos, hogy egy, ez a vándor, a cirkusz, hogy így hívják a Formula 1-et, kérem szépen. Sok embert, sok embert bizony vonz a technika, a versenyzés, a benzingőz. Ugye volt nekünk ehhez egy fantasztikus kommentátor, akiket úgy hívtak, hogy Palik László, kérem szépen. Egy biztos, amíg Forma 1 volt, és ő volt, a kettő együtt egy hatalmas kombó volt, kérem szépen, Magyarországon.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: Kérem szépen, fantasztikus hang a Forma 1 világából.
1: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
0: Igazi élmény volt, kérem szépen, minden egyes közvetítése, kérem szépen, Palik Lászlónak, kérem szépen, ő volt szerintem Magyarország fantasztikus, egy egyetlen talán a legjobb formegyes közvetítője. Lehet, hogy persze vannak jobbak, meg más hang, meg több paraméter, meg Isten tudom, micsodom én, de igazából az ő aranyköpéseiből készült ugye ez a féle verzió, itt a Bitangi Rádióban, tehát egy rádió határok nélkül. Na, hát kérem szépen, bitangyurádió.com, ugye benne pedig érkezik az éjszaka leple alatt. Wolfi. Verotik. Hát Willy. Use Billy Boy. A füllett erotika. A Bitangyurádióban.

Igen, csak a változó világban élünk, kérem szépen. Ők is a Föld a bolygó állása, kérem szépen, napról napra, illetve óráról órára változik. Fejlődik a technika, kérem szépen, minden is fejlődik. Ugye ezt már lehet tapasztalni a zenében is, és persze az élet minden pontján. Sőt, megjelent a ChatGPT, kérem szépen, mindenre is van a megoldás. Ő az igazából mindenható és mindentudó. Persze, sok esetben meg tudja szívatni az embert, arra tessék vigyázni. Amit ő mond, az azért az nem szentírás. Vannak jó dolgai, vannak ügyes húzásai, sok mindenre is tudja a választ. Eléggé széles látókörrel bír. De ugye egyben ez magában hordozza a veszélyt is egyébként, a jövőre nézve. De valaki látta az Én a robot című filmet Will Smith-szel, amikor a robotok ugye fellázadtak, és le akarták gyűrni az emberiséget. Külnap ugye sétáltam az egyik utcában, és kerekadban volt egy főző robot, kérem szépen, igen, főzött a robot. Ki volt neki rakva az alapanyag? Ötletett neki, hogy mit kell neki csinálnia, és ami ki volt az alapanyag, abból ő szépen megfőzte az aktuális ételt. Én nem kóstoltam meg, megmondom őszintén, igazából csak ugye videóban láttam. Kirakaton keresztül. Ugye lassan már a takarításhoz sem veszünk igénybe önerőt, hanem mindenki szeretné, hogyha ugye saját magától tiszta lenne a lakás. Nem is saját magától, vagy éppensége valaki mástól. Átvenni a vasalást, átvenni a főzést, a mosást. Igaz, hölgyeim, meg annyi rossz házi munka. Nem beszélve a mosogatásról. No, kérdezik, hogy ő volt az Erotic és a Willy Use a Billy Boy a Bitangyő Rádióban. Oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes. Na akkor menjünk a hegyekbe, kérem szépen egy kis havasi gyopárt szedni. Yes, oh no, oh 92-ben járunk, hogy az Edelweiss felvétele. Oh yes, oh no. És a Planet Edelweiss.

Kisegér, kisegér, te megint hol kalandozol, basszus, milyen sajtot kaptál, te mi volt abban a sajtban? Jó kis pápusztai, mi basszus? Babám, adtál sajtot a kisegérnek? Mi volt benne? Jägermeister, beleöntötted?

Bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-boy! Na, kisegér! Milyen könyvet olvasnál? Ott a költői kérdés. Persze, hogy szexet mi? Még az útjában is dütyidiri mellett mi? Úgy látszik, Dugyi Dili kifeküdt szerintem a terapi születésnapi bulija után. Egy kicsit felöntött a garatra.

azok a csodás 90, és megkérdezik szépen a Bitangyó rádióban, benne Edelweiss és a Planet Edelweiss. Egy fantasztikus musical, és a musical egyik kiváló darabja, kérem szépen a Bitangyó rádióban. Ezúttal a Hermes House Band tolmácsolásában, ez már a Prude Mary Hermes House Band. Egy fantasztikus musical, mely nem más, mint a Nyomorultak. Every.

Na figyelj! Egyébként a nagy, ezt a dalt nagy sikere vitte egyébként Tina Turner is. Rude Mary, Hermes House Band.

Katát miért tőlem kérdezett? A chat robot. Kérdezd Bobitól, látod, mindenre tudja a választ, ott írja a éppenséggel. Szerikiségének a választ.

Mindenki musical a Broadway világából. Hát nem örültek, és a musical egyik fantasztikus betétdala, a Prude Mary, ezúttal Hermes House Band tolmácsolásában került be a műsorba. Ez a Műtangerádő, benne a Fafi Pinocchio egészen Nusszor, aztán pedig érkezik az a bizonyos adás 20-től 21 óráig. Juanez és a felvétel, Adios Lapido. Szeretem muzsika.

Hú, Wolfi, mennyi barátnőd van neked, Wolfi? Azt mondja, ChatGPT, Gemini, Grok, Claude. Úristen, vagy Claude. Adiós le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos. Ennyivel ismerkedsz? Este corazón. Oh, Wolf, nem ez egy kicsit sok neked? Ebben a korban fogod bírni?

igazán kellemes dal. Ugye az este órákban, itt a rádióban, van ez is a Adios Lapido. Boys and girls, the new generation, call a generation of love. És Eurodisco. Akkor Masterboy. Let's go! Put your hands up in the air! Masterboy!

Hello anyjuk, az anyjuk hét szentségét. Hát most akkor lekéstél, hiszen a kiséget kifaggatta a robotunkat, mi is az a Kámaszutra, mi is az a szexkönyv,

Szerintem igen. Pékatkával karöltve. Vagy éppen nyomtatja éppenséggel a harmatalozási kérelmét.

0: Para adelante, para adelante.
1: Hát akkor még egyszer, onnan hogy? Ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól vigyázz.

És ugye ez a dal volt a diszkok egyik himnusza. Itt a Radio.com. Lassan, de biztosan ráfordulunk a finishre, és ahogy mondhatom, hogy a 20 órától 21 óráig lesz egy teszt jellegű adás a Műtöngy Rádióban. Egy olasz DJ zené producer, Gigi D'Agostino és a L'Amour Toujours.

Hölgyes, tehát ugye 2000-ben járunk. Az akkori diszkovilág egyik himnusza, az olasz DJ zenei producer Gigi D'Agostino nevéhez fűződött. Ami bizonyos muzsikával, ami nem volt más, kérem szépen, mint a L'amour toujours. Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Oh, l'amour. Despacito. Despacito. Oh my God. Let's music.

sito. Let's move. This is the Bitonio Radio Station. Benne a péntek esti meg a parti. Egészen 20 óráig.

0: Hölgyeim és uraim, most pedig mindenkit sok-sok szeretettel meghívok egy fantasztikus koncertre. Egy a nagy kedvencem, kérem szépen, mert a lemez játsz a korongján. Egy olasz úr, aki bizony-bizony német nyelven érte el sikereit, de bizony ugye öngyilkos lett Oroszország lakásában.
1: Dieses Konzert.
0: Nem bírta a siker nagy terheit. Ő Modó, kérem szépen, vagyis Fabio Fritelli. Művész nevén Modó. Modó! Das Konzert. A Bitang Rádióban. The best music on the radio. Das Konzert. Modó!

0: Da sconcerte. I babam da jomu zgašod. Ez egy jövőkép.
1: Geinbot in koncert. Das Konzert.
0: Das Konzert.
1: Kein Wort. Kein Wort. Im Konzert.
0: Im Konzert.
1: Ja, nur dieses Konzert. Das liebe Konzert.
0: Hát, a Moskó nem teljesen. Nem vitte ki belőle a nyüggöt.
1: Im Konzert. Das Konzert.
0: Das Konzert. Itt igaz a zene, gyerekek. Nincsen maxi lemezen. De megjelent a módon egyetlen nagy lemezén. Das Konzert. Lehet meg kéne vennem. Vágyom rá. Szóval kedves Maskura, 2027 március. Tengős rádiós találkozó. Rátok van bízva. Hozzunk össze valamit.

0: Kein Wort im Konzert. Das Konzert. Kein Wort. Kein Wort im Konzert.
1: Azt mondja, most úgy van, hogy éppen hagyta Gyúpapa.
0: Herr, nur dieses Konzert. Das Liebe Konzert.
1: Egy év fantasztikus úrember a 90-es években, ugye őt tarolt, ugye 90-ben az Anzwei Polizei című slágerével. Fábio Fritelli, vagyis művész nevén Modó, aki bizony-bizony, ugye sajnos ugye öngyilkos lett oroszországi lakásában. Na, kérdés szépen, akkor érkezik a mai este egyetlen kakuk tojása. És ez a felvétel persze nem más, sokan tudjátok már, hogy ez egy közös nóta, úgymond az én drágámmal. Egyik az örök zöld igazi klasszikus a Bitangi Rádióban. Egy csoda tévő lányról, aki bizony-bizony beleteszi a lelkét mindenbe is, amiben éppenséggel belefog. Aranykeze van a lánynak, kérem szépen. Csodát.

ugye maskor, az enyém még sokkal jobb. Ha bánatom elszáll, s ha véletlen az arcunk összeér, a boldogságtól sír,

0: Hát gyerekek, egy dal a Csatatévő live-ról a Bitangyó Rádióban, és akkor forduljunk rá, kérem szépen, a finishre! Mert ez a Bitangyó Rádió! Egy rádió határok nélkül! Rave and shout! Rave and shout! Rave and shout! Rave!
1: In your mind and your trust.
0: Hát nyisd ki az elméd! Hallod, maskura? Open your mind!

0: még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól vigyázz. Where we stand and
1: fight! Már megint nem figyeltél.
0: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

Kedves Bíbor, nem menekülni, hiszen érkezik utánam egy adás, egy rendkívüli adás. Tessék kicsikét belehallgatni. Már mindenki véleményét a műsorral kapcsolatban. Mármint, ami igazából 20-rától kezdődik. Egy tesztjelik adás, tehát 20-rától 21-re a Műtangi Rádióban. Várjuk a véleményeket. Jót és a rosszat is. Rave! Yeah! Move your ass! Keep it up now! H.P. Baxter!

Hölgyeim és uraim! Eljött az idő! Én köszönöm szépen, mindenki megtisztelő, és egyben kintőtött a figyelmet, mert 2 órában ez volt mára, és a hétre a Fafai Fafi Pinocchio. Ez a péntek este meg a parti. Maradjatok velünk egészen 21 óráig. Caroline, Simon Trick.

Hogy akkor köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelő és egyben kitüntető figyelmet, mert 2 órában további szép estét. Érkezik egy egészen rendkívüli adása, ami csak is nektek készült. A Tengyő Rádió

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Bitamio
1: Rádió.
0: Bitamio
1: Rádió. Jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Bitangyú Rádió, benne Zorka, és indul a reggeli pörgés. Remélem mindenki felébredt, ha még nem, semmi gond, majd mi elintézzük. A naptár szerint már szeptember van, vagyis elvileg itt az ősz. Elvileg, mert mi ma úgy döntöttünk, hogy a nyarat még egyáltalán nem engedjük el. Aki már elrakta a rövidnadrágot, vegye szépen elő. Aki pedig már bekapcsolta a fűtést, hát ő egy picit előre szaladt az időben. Jönnek a jó zenék, érdekességek, egy kis időjárás, és természetesen némi hülyéskedés is. Hangerőt fel, kezdjük valamivel, ami még az utolsó álomszuszékot is felébreszti.

Na, így már mindjárt más. A Wham ébresztett bennünket a Wake Me Up Before You Go-Go-val. Ha erre sem ébredtél fel, akkor szerintem már nem rádió kell, hanem egy vödör hideg víz. Ha munkába indulsz, jó utat. Ha már dolgozol, kitartás. Ha pedig még mindig az ágyban vagy, nem mondom el senkinek. És ha nyárbúcsúztató, akkor napsütés nélkül nem úszhatjuk meg. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

Na, ez aztán tényleg napsütés volt! Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, itt a Bitangyú Rádióban. És ha már napsütés, nézzük meg, mi történik odakint. Londonban ilyenkor az időjárás egyetlen biztos szabálya. Nincs biztos szabály. Reggel kabát, délután napszemüveg, délután esernyő, este pedig megint kabát. Ezért a Bitangyú hivatalos túlélő csomagja. Napszemüveg, esernyő, rövidnadrág és kabát. Ha mind a négy nálad van, gyakorlatilag bármi történhet. De itt bent biztosan jó idő lesz. Dua Lipa következik. Dance the Night!

0: Dua Lipa volt, Dance the Night. Most pedig egy kis tudomány.
1: Nyugi, dolgozat nem lesz belőle.
0: A kutatók olyan különleges bolygókat is vizsgálnak, amelyeket szuperpufi bolygóknak neveznek. Vannak közöttük hatalmas bolygók, amelyeknek meglepően alacsony a sűrűségük. Vagyis nagyok, de könnyűek. Ez pedig végre tudományos alapot ad az egyik legjobb kifogásnak. Nem hisztam meg, csak nagyobb lett körülöttem a gravitációs tér. És ha már szeptember, ezt a következő dalt egyszerűen nem hagyhattuk ki. Earth, Wind and Fire, September.

0: Earth, Wind, and Fire, September.
1: 나 요. September 이대바조다. 미 még mindig nem vagyunk hajlandók elengedni a nyarat. Van néhány dolog, amit minden nyáron megfogadunk. Például, idén nem égek le. Aztán eltelik két nap, és úgy nézünk ki, mint egy frissen főtt homár. Vagy idén időben lefoglalom a nyaralást. Ezt általában akkor mondjuk, amikor meglátjuk az utolsó pillanatban vásárolt repülőjegy árát. De tudjátok mit? Napsütés, jó társaság, hidegüdítő és jó zene, néha ennyi bőven elég. És most egy kis Shakira! Whenever, wherever!

Shakira szólt a Bitang jó rádióban. És most figyelem, mert jön a reggel egyik legfontosabb híre. Csirkék dolgoznak Amerikában. Igen, csirkék. Delaware államban csirkéket is használnak bizonyos szúnyogok által terjesztett vírusok megfigyelésére. Vagyis miközben mi azt hittük, hogy a csirke feladata a tojás, kiderült, hogy mellékállásban közegészségügyi megfigyelő. Már látom is az álláshirdetést. Munkatársat keresünk. Elvárás, pontosság, jó megfigyelőképesség. Előnyt jelent, ha tud kotkodácsolni. Na jó, mielőtt teljesen elgurul a gyógyszerem, jöjjön valami napos. Bonnie M., Sunny!

Bonnie M és a Sunny! Ha most kapcsolódtál be, jó reggelt! Ez a Bitang You Rádió és a reggeli pörgés, és már túl vagyunk a félidőn. De energia még van bőven. Képzeletben tengerpart, pálmafák, napsütés, hideg ital. A valóságban pedig lehet, hogy éppen mosogatsz. Semmi baj. Csukd be a szemed, és már is a tengerparton vagy. Jó, mosogatás közben inkább mégse. Sabrina Carpenter, Espresso.

Sabrina Carpenter, espresso! És jöjjön még egy kis érdekesség. Nagy-Britanniában kutatók több cápafajt is vizsgálnak, elektronikus jeladókkal követve a mozgásukat. Tehát igen, a brit vizekben vannak cápák. De én személy szerint sokkal jobban félek attól, amikor egy sirály meglátja nálam a sült krumplit. A cápa legalább a vízben marad. A sirály? Az utánad jön. És szerintem még a rendszámodat is megjegyzi. Na, menjünk inkább jó messz innen. Mondjuk egyenesen Brazíliába. Calma Lambada!

0: Na, ha a lambadától sem lett nyári hangulatod, akkor bajban vagyunk. Jöjjön a Bitangyú nyárteszt. 5 gyors kérdés. Vettél idén napszemüveget? Legalább egyszer otthon hagytad? Vettél naptejet? Csak akkor használtad, amikor már leégtél? És mondtad legalább egyszer, hogy
1: jaj, de meleg van.
0: Ha legalább 3 válaszod igen, gratulálok! Hivatalosan is részt vettél a nyárban. Ha pedig mind az 5-re igen a válasz, profi vagy. És a nyeremény? Nem egy 2 hetes karibi utazás. Sajnos. Viszont kapsz egy abbát. Gimme, gimme, gimme!

Na, azért még ne készüljetek a búcsúzásra. Van itt még néhány dal, amit egyszerűen nem hagyhatunk ki. Ha már egész reggel próbáljuk életben tartani a nyarat, akkor egy kis szabadság is jár hozzá. Mondjuk 2 hét valami tengerparton, azzal ki tudnék békülni. De amíg valaki lefoglalja nekünk a repülőjegyet, jöjjön Madonna, Holiday!

Madonna és a Holiday. Na, ettől már csak egy pálmafa hiányzik a stúdióból. De maradjunk a 80-as éveknél, mert van még valaki, aki szeretne egy kicsit rendet rakni ezen a reggelen. Vagy inkább teljesen felforgatni. Hangerőt fel! Baltimore, Tarzan Boy!

Baltimore és a Tarzan Boy. Ha valaki az előbb az autóban együtt énekelt vele, nyugi, nem láttuk. És még mindig nincs vége. Jöjjön egy dal, amihez gyakorlatilag lehetetlen úgy ülni, hogy legalább a lábad ne kezdjen el mozogni. Készen álltok? Kylie Minogue, The Locomotion!

Kylie Minogue, The Locomotion. Na, most már tényleg közeledünk a reggeli pörgés végéhez. De egy rendes bitangjú buli nem úgy ér véget, hogy egyszer csak lehúzzuk a hangerőt és hazamegyünk. Ha már idáig eljutottunk, akkor az utolsó kör legyen olyan, amilyennek lennie kell. Hangerőt fel, mert itt a finálé! Jennifer Lopez és Pitbull, On the Floor!

0: Jennifer Lopez és Pitbull, on the floor! Na kérem szépen, lassan lejár az óránk. Volt itt napsütés, csirke, cápa, bolygó, sirály, és szerencsére azért zene is. Ha legalább egyszer mosolyogtál, már megérte. Ha pedig egyszer sem, akkor valószínűleg túl halkra állítottad a rádiót. Köszönöm, hogy velem tartottatok. És ne felejtsétek, a nyár nem akkor ér véget, amikor szeptembert mutat a naptár, hanem amikor az utolsó nyári sláger is lement. Nálunk pedig abból még van bőven. Legyen fantasztikus napotok, vigyázzatok magatokra, és bármerre is indultok, maradjatok a Bitangyú Rádióval! Sziasztok!
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Bitangyú Rádió.
4: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
5: Nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
6: Így jó lesz.
7: Ha felkészültél,
8: még több zene!

0: és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Victor Andió Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatjátok.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL, XIL, XIL,

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Bitte a Rádió.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: köket és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-en.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.